Egymást a vonat, majd esti hely, vagy a vend ti valgajat, speklő flér szoklá, vagy spúr,